0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Bitangyó Rádió.
1: You took my soul. I'm dancing.

0: Bitangyó Rádió műsorán Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben csak neked. Csak neked.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Ez a Bitangyó Rádió. Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal. Itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro. És sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocska Zoltán. A Bitangyó Rádió műsorán Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben csak neked.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten itt el.
0: A Bitangő Rádió műsorán most a Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben csak neked.

Italokáfé kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióval. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Space In dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az Italo Café bho@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitangyó Rádióban. Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café bho@gmail.com. Bitangyó Rádió műsorán most a Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben, csak neked.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: Csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet. We like the music, we like the disco sound.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know.
6: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

That's just the liberation. I wanna fuck.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgatni.
6: Még több zene!

Hello, hello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Lazulási velem Szile, egészen 18 óráig vagyok veletek. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, és aki éppen mellettetek van, kapcsolja be a Bitangyó rádiót. Hát kérem szépen, a mai napon jó igazi kis bulizós zenéket hoztam, gondoltam meglepek mindenkit, bár lehet, hogy már nem meglepő, ugye? Mert hogy a lazulás ez erről szól. Üdvözlök mindenkit, várok mindenkit a falunkon, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com, ez a mi Bitangyó rádiós csetünk, csetfalunk, ahova várok minden kedves zenehallgatót.

És ugye, végre péntek van, azaz kis szombat, tehát az azt jelenti, hogy bulizgatni fogtok, fogunk. A hétvégén is lesznek nagyon sok programok itt a Bitangyó Rádióban, de majd elmondja kedves Pinokkió.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. I was passing through, no plans of staying on. What would be the chances we got lost in it all?

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ez itt a Lazulási velem Szillel, és üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm azokat, akik dolgoznak, melóznak, üdvözlöm a kollégáimat, nagy puszi nektek, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, ahova sok szeretettel várok mindenkit, minden kedves hallgatót. 2026, 7. hó 3-a, július 3 van, péntek, ugye? Végre péntek van. Azaz ugye mondtam, hogy kis szombat, Soma és Kornél névnapja van. Minden Somának és Kornélnak nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Jelen vagyok még a heavenface.com oldalon is. Hát nektek külön nagy puszi. Mua! Remélem hallottátok. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van Imre 400 és Spikey és Nova, és hát a Heaven ön meg 44-en vannak, Ironella, Mac, Lady Sutyerák, Redjox, Rae, Sunny, Vadrózsa, Amina 00, Aphrodite, Ashlia, Kokkapitány, Atex Spin, Dorina és még sokan mások. És hát nálunk a Bitangyó Rádió chat falán üdvözlöm kedves Bubu 81-et és Bubunét, Csápás Rozit, Havát, Nefertitit és kedves Tikát. És ugye nincs még hétfő, sajnos ne várt Tika, viszont üdvözlöm a szerencsétleneket és a szerencséseket. Nos, akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Csupa-csupa jó kis buliz zenéket hoztam, remélem jól fogjátok magatokat érezni. Na gyerünk!

0: Fiatalabb koromban látomásaim voltak. És minden látomás után ugyanaz a gondolat fészkelt a fejembe.
1: Egy kis hidegrázos koronita 2021-ből. Küldöm mindenkinek.

Üdvözöllek, kedves Zsuzsi, itt a Bitangyó Rádió chat falán. Érkezik egy jó kis Summer Remix. Mit szóltok hozzá? A Roxette-től. Figyelj, fülej!

egy jó kis bográcsolás, vagy éppen strandika, vagy egy jó kis kirándulás, ugye? Vagy éppen csak pihentek a családdal. Vagy épp egyedül. Amúgy egyedül is tök jó dolog a pihenés, mert bármit csinálhatsz. Sok a kedvence érkezik, Pink, you're. Ajaj, ha ne el tudnám olvasni, ugye? You're Your Hand, a dal cím, egy jó kis bootleg mix, hát figyelj, fülej!

Meli azt írja, hogy férhez megy, szül és elvál, és hétfőre lezavarja a programot egyből. Hát jó gyors hétvégéd lesz akkor, Meli.

Hamarosan érkezik egy érdekes felvétel Cartoon Beat és Ziggy előadásában. Egy ásrója, bootleg Mr. Wayne Rocks.

Ava be fog vadulni hétvégén, és minden papot meg fog rontani. Szóval, reszkessetek!

Bitangyó Rádiót. Mi bitangyól elmulatozunk, eltáncikálunk a mai délutánon is. Kérem szépen, én ugye 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio péntek esti Megaparti című műsora, úgyhogy majd tartsatok vele. Amit én hozok most, hát egy jó kis Gigi D'Agostino L'Amour Toujours című zenéje, amit ugye mindannyian ismertek, és hát szerettek sokan. Aztán érkezik egy igazi díva is, ő Madonna, Hang Up, egy jó kis másodpéldánnyal, egy feldolgozással, Liar és Big Bill feldolgozásával. Na figyelj,

Remélem mindenki jól érzi magát, már csak azért is, mert péntek van, ugye? Kacajkát is puszilom, hallgat! Mert hallgatni arany. A Bitangyó Rádiót.

Haladunk is tovább. Jön Madonna, Hang Up. Egy jó kis mashupban. Liar és Big Bill előadásában.

Haladunk is tovább, hozok egy fiatal embert, aki nagyon-nagyon sikeres a mai napig, ő Scooter. Ne játsszál! Chris Driver remixe.

Hajó, halihó, Scootert hallhattátok, na jasszát. A bizony, itt a hétvége, ugye? Hétvégén is nagyon sok műsor lesz itt a Bütangyó Rádióban, de majd az kedves Pinokio el fogja nektek regélni. A lényeg, 18 óráig vagyok veletek, 18 órától 20 óráig érkezik kedves Pinokio és a péntek esti megaparti itt a Bütangyó Rádióban. Ami a zenéket illeti, érkezik Luca Deberny, The Thrill of the Beats, egy original mix, aztán érkezik még Florence is, és Machine Spectrum, Maya John Cole's remixe, figyelj,

Itt is van Florence. Spektrum a dal címe.

Let's Dance, ugye, hát remélem, hogy Let's Dance. És hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát velem a mai napon is. Ugye, velem majd hétfőn fogtok találkozni legközelebb, méghozzá este 8 órától rockvillámmal. Várok benneteket mindannyian, úgyhogy készüljetek hajtépésre, hajrázásra, mindenre, ami belefér, ugye. Na de, van nekem egy barátom, őt úgy hívják, hogy Red Jox. Őtől lehozok 2 felvételt. Az egyik a Power of Love, aztán a másik Easy Love. Figyelj, fülej!

Hey, ho, halli, ho, ők voltak a Red Jocks zenéi. Bizony, bizony, Red Jocks mindig ad nekem zenéket, és én hozom is őket, úgymond. Hát kérem szépen, a mai napon 18 óráig vagyok veletek, szokásos módon 18 órától 20 óráig érkezik kedves Pinocchio és a péntek esti megaparty, ahol hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, a www.porboletten.hu oldal, heavenface.com oldal, redzonechat.hu oldal, és van nekünk egy chat falunk, saját chat falunk, ami úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com, és bizony van egy vadi új weboldalunk, ha van kedvetek, nézzetek rá. Nos, hát jön egy fiatal ember, aki egész fiatalon futott be a közismerettségbe, ő John Newman, Losing Sleep című remixét hozom, aztán ugye jön a pop királya is, Michael Jackson, és Jacksontól a Smooth Criminal, fogadjátok sok szeretettel,

0: Hamarosan érkezik egy Afro House Remix, Tribal Mód. Hát kérem szépen, az előadó, már nagyon rég hallottuk őt, ő bizony Phil Collins lesz.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

Azok egy úriembert, nem olyan rég vágódott be az életünkbe, a zenei életünkbe. Ő Teddy Swims és a Bad Dreams című nótáját hozom Sterbinski feldolgozásban.

Jön, érkezik egy aranytorkú. Hát már nem fiatal, sajnos. Azt hiszem, hogy 60-an túl van. Michael Bennett, Pur Láva dal címe. Fogadjátok sok szeretettel.

Bevallom nektek őszintén, én őt nagyon megszerettem. Na de haladunk tovább egy kis Sarah Porsche Tiamo-val, egy 2025-ös remix itt a Bitangyó Rádióban.

ezzel a jó kis mixen szeretnék tőletek elbúcsúzni, de ne felejtjétek el, érkezem hétfőn, ugye, a Rockvillámmal, este 8 órától lehet hallható, és ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti műsora, úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek, időtök, ugyebár, hát remélem, hogy lesz, és hát mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok, úgyhogy találkozunk hétfőn. Én Szi voltam, hello, bello!

should follow today.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

0: I'll design the perfect wooden shoe. And then we'll sing and dance the whole day through. If you get splinters, I'll be there with glue.
1: I'll be there for you.
0: Pinocchio, Pinocchio,
1: Pinocchio, Pinocchio,
0: Pinocchio, Pinocchio. Magnificent, made of wood.
1: Pinocchio, Pinocchio.
0: I'll feed you beets and gnocchi and rice that comes from Tokyo.
1: Pinocchio, Pinocchio. Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyó Rádió. A csámpások előre. Egy gondolat jár az én kis fejemben, hát vajon mi is lehet az ebben a rekkenő hőségben? Kérem szépen, egy biztos, ez a Bitangyó Rádió, kettő biztos, hogy az elmúlt kettő órában egy szilkragonő szolgáltatta nektek a fantasztikus muzsikákat, kedves szülik össze fantasztikus zenéket, jó pianisteket és persze jó hétvégét. Hát vajon még mi járt az én fejemben? Jaj, gyerekek, hát a munka! Hiszen vannak a munkahősei, igaz, Tika? Van, aki ugye munkából hazafele tart, mint ugye kedvesem Zorka. Van, aki ugye munkából már hazaérve beesik a lejátszók mögé, ugye ez lennék én. Van, aki persze megérdemelt pihenőidejét tölti, vagy éppen a munkahelyén tölti a pihenőidejét. Igaz, kisegér? Na, akkor csapjunk bele! Hát Béláim! Talpra magyar! Ja haza!
2: Hello, Béla vagyok! Kőbányán dolgozom!
1: Hát úgy bizony!
2: A munkától undorom!
1: Ó, basszus, de mennyire!
2: Ha valaki tud olyan munkahelyet,
1: ahol nem kell dolgozni! Hát kisegér! Hát ne felejtsen elszólni! Hát Béláim, induljon a péntek esti megaparti. Igaz, nem Kőbányán dolgozom, de bizony a munkától undorodom. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen elszólni. No, kérdezik, egy kis munkamozgalmi dal a Bitangyó Rádióban minden pénteken. Vagy igazi lelkesítő felvétel. Hát munkára magyar, munkára fel.
2: Dolgoznék én, csak nem esik.
1: Hát dolgoznék én, csak nem esik jól.
2: Elfáradok.
1: El bizony, bassza meg.

ahhoz bizony. A munkától undorodom. Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Igaz, Bécsopi, van ilyen? Ne felejtsen el szólni. Valahol álmainkban biztos létezik ilyen munkahely. Ja, egy gyerek, el kell menni a naphoz fűtőnek. Tök jó ilyenkor, nem? Menjünk a kocsmába, gyere kis egér, ígyunk egyet. Hello! Hát hol máshol? De még mennyire? Munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni. Hát kérem szépen, ugye a nyitó muzsik, hogy ez péntekenként, ez a kis kicsikét munkamozgalmi dal a Bütöng Rádióban. Hello, Béla vagyok, a munkától undorodom. Jihá! Az a maskora neveddel tőle ezt az érdemet.

Hát igen, kedves Bécsupi. Bitangyó Rádió. Benne a Fafejú Pinokio. Egészen 20 óráig. Buli. Buli van a strandon, a szabad strandon. Ja. Hát meg... az FKK-n.

Szóval, kedves munkás emberek! Akik éppen most egy engem választottak, akik a kik... Ez a kibetem akar kijönni, basszus! Jó bemaradt ez a kik...

0: Egy gondolat bánt engem, párnák közt ágyban halni meg.
1: Ez a dadogós csirketenyésztő, ez nincs meg, hogy terelgettem, majdnem bemennek, mondom, anyátok, megint kijönnek.
0: Hát most egyébként én is így értem el a meg a kúval.
1: Ez a dadogós csirketenyésztő, ez nincs meg, hogy terelgettem, majdnem bemennek, mondom, anyátok, megint kijönnek.

Everybody shout! Yeah! Come on! Faster! Harder! Scooter! Ugye most már állandó tagja a műsoronak ugye a Scooter. HP Baxter és a Scooter. Harder, faster.

Egy nagy portkára felvétel, ugye múlt héten játszott először ezt a felvételt, hogy egy kézi kollégámtól kértem ezt a felvételt, hiszen őnál hallottam ezt a muzsikát, és bizony nekem megtetszett. És bizony jött a találgatás, ez bizony most a valódi muzsika, vagy pedig ugye AI által generált, vagy AI által generált ugye felvételről van szó. Mindenki döntse el saját, maga kérem szépen, egy biztos. Engem ugye magával vitt a felvétel, egészen a piacig. Az ecseri piacig. Bum bum bum. Igaz, kisegér? Ajj!

egyébként bármi is az igazság, az igazat megvalódik, kérem szépen, ugye, errefele tekinget, kérem szépen a könnyűiparra, hogy bizony-bizony most már nem kell zeneszerző, nem kell dalszerző, kell egy program, ne, nyutasítás, és már is kész a felvétel, nevezzük így. Move with me!

0: Kedves aggatok, hogy elindult az új weboldalunk, kérem szépen bitangyorradio.com, persze a címe nem változott. A kinézet, hogy az már inkább. Van egy új menüpontunk, hogy az üzenj az adásba. Mert hogy én már igazából látok, de a kollégák még nem látják, hogy talán a jövő héttől hétfőtől vagyok, és látni fogják ezt a menüpontot. Szóval bizony-bizony kívülről le lehet üzenni a műsorvezetőnek. Akár azt, hogy szar az adásod, vagy éppen azt, hogy jó az adásod. Vagy éppen egyéb bármi mást. Igaz, Laura? Na, kérem szépen, ugye, szóval kérem szépen mindenki, aki tud, az bizony-bizony jelezze nekünk azt, hogy milyen az új weboldal, mennyire tetszik a weboldal, mind kellene esetleg változtatni, vagy éppen mit kellene változtatni, akár rajtam. Kicsi orr, hosszú láb, rövid láb, faláb. Na, kérem szépen, tehát üzenj a műsorba. Jövő héttől már működik, persze most is működik, mert én már látom. Na, druszám! Hát csapjunk lovak közé.
1: Véletlenül este,
0: hát hogy is, csak is véletlenül,
1: felmentük a hegyre,
0: hát fel bizony.
1: Utána egy kocsma, a jobb beletük rúgva. Mit kéne most tenni?
0: Hát mit kéne most tenni?
1: Haza kéne menni.
0: Hát haza még nem kéne azért menni.

0: ha még csak az.
1: Lelug az aszfaltra.
0: Áll le bizony.
1: Be kéne csak fonni.
0: Be bizony.
1: De nem meri senki.
0: Én meg is értem.

Igen, Bécsapi, csak a Delta. Jaj, Wolfikám, köszönöm szépen. Ennek már a hallgat üzenetek egyébként. A többi nem is számít, szóval működik, nyi-ha-ha-ha-ha. Szóval azt mondják, kedves Druszám, Bécsapi, hogy csak is a Delta. This is the Bitang, your radio station. Jaj, jaj, jaj. Na édesem, na kedvesem. Csaptunk a lovak közé. Hát csapjunk a húrok közé.

No, kérdezem, hogy én mind kezdő rocker legény. Amíg nem éltél, már kezdek punkosodni. Bármi! S meghalunk! Vagyunk! Ugye milyen jó?

Írja babám a háttérbe! Tehát, hogy játszottunk a ChatGPT-vel, és generáltam magamnak egy pár fantasztikus frizurát. És volt egy fantasztikus 80-as glam rock frizura is egyébként, ami igazából jól állt, szó szerint, igaz édesem? Na figyelj! Tényen bármi, mi élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Köszönöm kis segít, igazán tudtam, hogy lehet rád számítani. Egy barát a bajban mindig megmutatja. Azt, hogy egy csöves, az erősítő volt te 80-as években. Sosem volt cimatszatyrom.

0: Szóval gyerekek, 2027 március. Ekkor szeretnénk egyet robbantani, valamik aluljáróban. Na megjött babám is, hello! Csiki-csoki-csoki! Volt egyébként, voltam katona, aztán úgy ismertem, hogy az a szimatszatyor. Csak én a katonaság által ismertem meg a szimatszatyorot. Na, kérem szépen, bitangyoradio.com. Benne a fafejű Pinocchio egészen 20, benne pedig benne ebben a műsor, aminek a cím egyébként péntek este meg a parti. Igazából mit is takar ez a műsor cím? Ez igazat megvalva? Nem tudom. Hát mindegy, zenégessünk.
1: Pesek az élet, kányok az égi, sogyorra vár.
0: Egy aktuális felvétel, hogy ebben a klímaváltozások által generált hatalmas hőségben. Azt akkor, hogy ki tudtam mondani ezt a mondatot? Figyeltet, Tika? Egy szusszal kimondtam. Na irány!

akkor duplázunk, Drusám. A lúd legyen kövér. Hát még én, elfogyott a levegőm.

0: Bemész a weboldalra, bitangyarádió.com, és a jobb sarokban találsz egy olyan kis sárga kis...
1: Ez az az érzés, ami nekem betalál.
0: Jön egy-két, hogy üzenj az adásba. Rákattintasz, és ott lehet üzenni.

jönnek az üzenetek, hogy van itt egy az időt. Tibig nevű felhasználó, aki azt írja, hogy szia, szuper a rádió. Nemrég inkább egy éve találtam rátok, azóta hallgatom a műsort. Hát Tibig, köszi. Nem én találtam ki. Olvastam, itt van előttem. Hát Tibig, akkor gyere a chatfalra. Ott pezseg az élet.

hírre. Nem megy ki adásba. Az adásban a lévő műsorvezető tudja megnézni azt az üzenetet. Tehát nem fog megjelenni a chatfalon, hanem nálam fog megjelenni az üzenőfüzetben. Mit mutatok pedanyukámnak, mikor hazaérek?

0: Na, köszönöm, tehát bitangyaradio.com, benne a fafejű, fafejű egészen 20 óráig, benne pedig ugye deltával dupláztunk, süt a nap. Bármennyire hihetetlen, köszönöm szépen, Londonban is 27 fok van, és már a katyám is leolvadt rólam.
1: Na most süt a
2: nap!
0: Hát most süt a nap!
1: Ennyi!
0: No, hát akkor ennyi. bitangyaradio.com. Így mit találtam. Ahogy élsz, úgy lesz jó. Egy legendás korszak. Legendás felvétel a Bitangy Rádióban.
3: Egyedül alszol.
0: Egyedül kelsz.
3: Egyedül kelsz. Ami tenned kéne.
0: Figyeld a kezdő rockert, hogy tudja a szöveget.
3: A dolgok súlya fejeden.
0: Egyre nő.

Úgy egy felvétel még a hőskorból, és az őskorból, 1980, Pataki Attila és az akkori sikercsapat, ugye az Edda Művek, Miskolc.

0: Hát, Kata, a rendszerrel nincsen baj.
1: Egyedül alszol, egyedül kelsz.
0: Kit szeretnél látni, mit és hol?
1: Én arra sem figyelsz. A dolgok súlya fejeden egyre nő.
0: Hol itt?
1: Lassan olyan leszel.
0: Mindegy nehéz kő. Ahogy élsz,
1: ahogy élsz,
0: úgy lesz jó, ahogy élsz, az neked van.

Na, kérdezzük be bitangyorradio.com, benne ugye a Bitangyor Rádió úgymond kezdeteleges és egy kezdő rockere. A Parokkú. Mi van, mit akartam mondani? Össze akartam mondani a fa meg a rockot. Na, ez itt kívül, kérem szépen. Egy lényeg, álmodtam egy világot magamnak, bizony-bizony, és itt állok a kapuja előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni. Mert bizony van hitem a magas falak előtt. Mondta Grécsi László, és feladta. De mielőtt feladnád, mi itt leszünk veled.

Nem, én értem, ugye. Látom, hogy kiírési mit ír konkrétan. Tehát azt írta Nefertiti, hogy egy kérdés, mikor, hol látjuk a többieket itt? Kérdés, hol itt? Itt vagy ott? Vagy emittam ott? Katonak azt írta, hogy gondon a rendszerrel. Örök hangjait. Ha szól, az a ír. Szól az ének. Álmodom.

Tehát elvileg már hétfőtől majd minden műsorban lévő kollega látni fogja a neki szánt üzeneteket. Tehát hogyha hétfőn ugye a Szilvan adásban Huszarától a Rockvillámmal, és ott írsz neki, akkor ő látni fogja Huszarától, hogy írtál neki. Más nem látja, csak mi látjuk, a műsorvezetők látják azokat, amiket oda beírtok. Tehát az éppen adásban lévő kollégának lehet majd ugye írni, üzenni.

Például úgy, hogy egy Tibik is írta, hát tetszik neki a rádió, tetszik neki a műsor. Magas falat előtt. De ugye kaptunk már negatívat is, például tanap, hogy a Lara írta, hogy pocsék a zene például. Van ilyen is. Van a pozitív, van a negatív. Egyiket sem szégyeljük. Hát ja. Na, a lényeg, hogy itt állok, kerül szépen a kapuj előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni, hagy hitet, hogy be... lépjek? Hova? Ja. Vagy kilépjek? Vagy belépjek? Ez itt a kérdés. Választatok. Egy biztos. Az ember havi 200 fixel, soha nem viccel. Exotic.

0: Az a neve ugye maga...
1: Nézd, anyukám, nekem...
0: Ennek a menüpontnak, hogy ugye üzenj adásba. Csak éppen adásban van, annak lehet üzenni. Havi 200 pengő fixel, ma könnyen viccelne, ha lenne még,
1: ha lenne még.
0: Imádom a csávot egyébként, Sipos F. Tamás.

Többször fordult nekem szépen a diszkómban Sipasev Tamás, mint előadó művész, akár mint egzotik, akár pedig ugye, hogy itt a szólókarrierben.

0: Ha jól emlékszem, egyébként kézzenek volt egy ilyen adás, hogy dupla dinamit, ha jól emlékszem. This is, ladies and gentlemen, this is Trabant Limousine.
1: Limousine.
0: Hát gyorsabban a szám, mint a képzelet. Hát mi ez a szörnyeteg? Hát a Trabant.

0: Hát gyerekek, egy biztos. Hát egy, az biztos.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagy.
2: Képzeled, döcög és pöfög, ú, de kapa, az orrod alá dörgölök, kis pop.
0: No, ez a Bitangyó Rádió.
3: Egy örö, egy boldottán, egy áll öröti boldottán.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagy.

0: Azok a legendás 90-es évekre szépen Sipos F-társ, az Exotic egykori kiválósága, és a Trabant a Bitangy Rádióban. Egy fiúbanda, aki kérdé, bizony a lányok, kérem szépen, csak úgy omlottak, mint az omlettek. Hip, Hop, Boys.
1: Van az egész, az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, ahogy legyek, kisza a főnököm nyaggat. Kiborul a Billy, mert az agyamban a Tili, az infarktusom kezd kiújulni, a tudom én.
0: Hallott kisegél, kiborul a Billy.
1: Kapcsolódás.

0: És ott van az a csehó, a haza nem megyek, nem etem mi meszet, az iroda messzire.
1: Valaki tesztel. Beregizett, hogy én. Azt írja, nem akarok üzenni, csak tesztellek. Tesztelek. Kedves elek. Akit éppen tesztelek. Értettük.

Jönnek a fantomok. Fantomas. Jaj, jaj, Nefertiti, írja Kata. Puszilom a cseteseket, a Nefertitit is. Téged külön látod?

Azok a csodás 90-es évek, remélem szépen, hogy benne a hölgyek nagy imádata. Szállt a három fiú fele, Hip Hop Boys, és a hegyekbe fönn az egyik legnagyobb sláger a csapatnak egyébként. Érkezik a másik. Jaj, valószínű, hogy egy tanap dupla dekker volt nál is az adásában, ugye 20 rát, hogy volt ugye a Summer Jam 6.

Ki az én, hogy álnéven bárki azért veszélyes lehet. Tudod, lehet tiltani. Akár az IP-t is. Na, kérem szépen, bitangyaradio.com. Ott várok rád, hogy ez ott Hip Hop Boys felületre, kérem szépen itt a Bizangyó Rádióban. Hooligans! Egy kis paradicsom.

Na, megjött a hódító. Hello, Dutyi Dili. Ez marha jó, mint egy légha. Na, akkor gyorsan nézzünk rá a műsor a chatfalon keresztül, hogy velünk van Bécsopi. Itt van Bubu barátom, itt van Csámpás Rozi, itt van az Dutyi Dili, itt van a Nefertiti Pista Hatvait, itt van Szürke Kisegér, itt van Tikka, itt van a kedves emszeremem Zorka.

Ugye háttérben persze itt van a kis családom is. Itt vagy a legszebbik penyám Katica, és persze a legszebbik fiam Zotya is. Apja fia egyébként. Van annyira szép, mint az apja. Az apja annyira szép, mint a fia. Hát nem tudom, döntsétek el ti.

0: Na, most már be tudsz szűnni, Kata, gyere! Hát, Dugyidő, te kit is szoktál nyomni? Azt én is nyomom. Úristen, rebbele sem erre gondolni. Hooligans, kérdés szép és a Paradicsom Bűtangyó Rádióban, egy rádiótárak nélkül benne a fafejű, fafejű, Pinokio egészen 20 óráig.
1: Megint egy földön ébredék.
0: De akkor viselkedj.
1: Fejem zúg, meg fáj. Megint volt egy szép.
0: Ném egy félember.
1: És göröngyös út.
0: Bitangyorádió.com.

0: Mikor még a jóisten se tud, hogy kezdetekre tenni, hogy ezt tartja a mondás.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jóisten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Há, hogy?

www.tangyoradio.com. Bár ugye péntek este megapart egy egészen különleges kiadásban ismételten. Húztam egy lapot a 21-re. Ez lett a 22, kérem szépen. Hooligans és a félember.

Na, kezdve egy rádió határok nélkül benne a fafejű, fafiú egészen úszorog, ugye benne pedig érkezik nem szépen a legendák legendája. Itt, mondom, itt a Bitangyó rádióban.

Egy igazi legenda, Bitangyó Rádióban. Az egy rock'n'roll legfényesebb csillag, a Fenyő Miklós és csapata Hungária.

Hát édesem, te hol csavarogsz? Jaj, babám, lehet, hogy csomagol. Éjjel nappal! Éjjel nappal! Vagy nekem kell csomagolni? Lehet. Én éjjel nappal! Bennyi Miklós, kérem szépen, egy igazi legenda a Bütöngerádióban, Hungária és a Ciao Marina. Hát irány Isztambul. Babám, becsomagoltál, akkor irány Isztambul.

Na, köszönöm, hogy a legendák a Bitangyor rádióban. Hát ugye Pinocchio is egy legenda, hiszen 1940-es években, ha jól emlékszem, talán ugye került, hogy először ugye papírra ez a fabábú, Walt Disney jó voltából.

0: Ugye az egykor Groove House-os hölgy, ugye ő Judy és a felvétel, hol vagy nagy szerelem a Bitangyor rádióban, és akkor érkezik még egy felvétel ugye erről az albumról.
1: Hideg és védtelen éjszakákon
0: érkezik egy vad tango.

Így néz ki a holnapi napok, ugye kérem szépen, érkezik majd a Mókoska 14 órától, ugye, minden, ami zene címmel. Őt követi majd ugye 16 órától Gébelen a műsora. Vagy őt követi ugye 18 órától a Little Lion, és ugye 20 órától pedig érkezik Tök Szár hozzátok. Ez a holnapi menetrend, tehát hogy holnap Mókuska 14 órától ugye Gébelen 16 órától, 18 órától a Little Lion, majd pedig 20 órától a Tök Szár.

És amint látható, ugye akkor a Kézi kollégám beírta a chatfalra. Ezt gondolom, akkor mára van a közik, kedves Zoltán. Ma 20 órától egy spontán music party.

No, kérdező, tehát bitangyarádió.com, mert tehát ugye Judy albumáról szólt két fejt, ugye ez volt a Vad Tango. Hölgyeim és uraim, most visszarepünk ismételten a 80-as évek elejére. Volt egy formáció, ami bizony nagyot robbantott annak idején a 80-as években. Igaz, Tika? A csapat neve? Kati és a kerekperec. Mondom én ezt nektek, kerekperec. Ő az a cigánylány.

Úgyhogy egy kézi szlogennel éljek. Tehát egy kézi szlogen, amely így hangzott, hogy itt is hallgattuk ugye annó. Igaz kéz a 80-as években? Katé és a kerekperec.

igazán érdekes hang egyébként. Egy fantasztikus siker, egy fantasztikus karrier. A T és a kerekperes és a cigánylány. Valamikor a 80-as évekből.

0: 1912. Április, ezeken ugye kint úgy jár, ez a fantasztikus gőzhajó. Mert bizony azt mondták az angolok, hogy ezt a hajót szépen nem lehet elsüllyeszteni. Jó angol szakás a szíven, persze mindent is mondtak és állítottak. Majd persze egy 4 nappal az indulás után a fantasztikus gőzhajó jéghegyek ütközött és elsüllyedt.
1: A társaság is előkelő, rengeteg arany.
0: 1512 ember vesztette életét ebben a tragédiában. Ez a Titanic története. Több film, illetve zen is ugye feldolgozta a történetet. Ez éppen most pörgő felvétel, Katés a kerekperec és a Titanic. Igen, Kézi. Valahogy így sajnos.

0: A hajózás egyik a legnagyobb tragédiája, kérem szépen, tehát egy Titanic tragédiája. 1912-ben, amely bizony 1512 ember halálát, ugye?
1: Jack az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

három betűs. Vészetek, kérem szépen. www.radio.com. Előtt a péntek este meg a part egészen 20 óráig, ami szintén egy kicsikét egyedire sikeredett.

Na akkor kérem szépen érkezzék Nelly. Pontosabban a Kerozin. És hát a Nelly. Az elefánt. Itt van újra. Lába közt a dzsungel.

Igen, Kata volt, aki túlélte. Méghozzá 713-an.

0: Nelly az elefánt itt van újra, lába közt a dzsungel.
1: Vigoreng a bőrdudája,
0: töp-töp. Vétangyurádió.com.
1: Nelly az elefánt itt van és csinálja már a cirkusz.
0: Nézzük az új weboldalunk, kérem szépen.
1: Töp-töp-töp.
0: Lehet véleményezni. Lehet tanácsolni. Hol javítsunk. Vagy így jó, hogy van.
1: Hát itt van újra lába közt a dzsungel.
0: Ugye szintén vannak podcastek, tehát visszahallgatott adások fönt.
1: Az elefánt itt van és csinálja már a cír.
0: Ugye fönn van ugye többek között az én
1: Dudája töf-töf-töf
0: 60. születésnapi adásom, illetve nekem szánt meglepő adás egyébként 4 órában. Található fönt ugye már Wolfi adás. Meglepő adás egyébként 4 órában.

Ugye kérem szépen lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre. Hiszen érkezik 20 órától Casey és a Music Party.

Egyébként szintén voltak nálam a diszkoimban a Cosmix féle formáció. Akárcsak az öt következő csapat, aki szintén megfordult külön szépen nálam Harkányban, az ifjúsági házban. Pontosan akkor ugye műfáznak hívták egyébként. A Harkányi műfázban léptek fel nálam annak idején, mint sztár vendég. Akár a Cosmix, akár az éppen most következő formáció. Amelynek persze szintén az énekes nőjének fantasztikus hangja van. És persze egyedi. 100-ból 1 ilyen.

Napoleon Boulevard, a Bitangy Rádióban. És a csapat egyik fantasztikus és sláger, ugye Júlia nem akar a földön járni. Meg egy slágert kaptunk a formációtól.

nagy, fantasztikus hang, Vince Lilla, és köszönöm szépen. Mögött a Napoleon Boulevard, Európa visszavár a Bitangyó Rádióban, akárcsak a Bitangyó Rádió, ugye, hiszen holnap 14 órát, hogy ismételten elindulok az élőadások egészen 22 óraig, ugye. Érkezik majd Mókuska, érkezik Gébelen, érkezik majd Little Lion, és persze érkezik 20 órától majd Tökszár is.

irány a vidék. Jó kis vidéki levegő. Ahogy ezt ott volt mondani, maskorodja, elmegyünk joggingolni. Mezőmisi és csapata. Magna cum laude. És vidéki sanzona.

0: hogy jöjjön már a munk.
1: Egy békebeli felvétel.
0: És mi is itt vagyunk.
1: Itt még Bódi Lászlóval kiegészülve.
0: Jöhet
1: a Republik.
0: A bum bum bum.
1: És uram, érkezik tehát 20 órától a bum bum bum. Bitangyaradio.com. Tehát 20 órától Kézi és a Music Party. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen, mindenki megtisztelő és egyben kitüntette eme figyelmét eme 2 órában. Érkezik egy rögtönzött Music Party Kézivel itt a Bitangyaradióban. Egy rádió határok nélkül.
2: Egy örö, egy borottán, egy örötti borottán.

Ladies and gentlemen, CC Trabant, ja, az már volt. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben egy kitüntető figyelmét. A 2 órában érkezik KZ és a Music Party itt a Bitangő Rádióban. Boom, boom.

Ugye múlt héten pörgettem először a felvételt, hiszen kézitől kaptam, illetve kunyaráltam ezt a felvételt. És bizony-bizony többen megkérdezték, hogy ez most egy AI által generált felvétel, kedves Kézi, hogy valóban egy előadó készített ezt a felvételt. Többen az első mellett voksoltak, hogy ez bizony egy generált felvétel. Én nem tudom. Egy biztos, boom boom.

0: Szóval kedves kész, akkor mi a válasz? Ez valóban egy AI által generált felvétel? AI. AI. Kinek így, kinek úgy. No, én közben persze búcsúzom, hiszen érkezik Huszarától Kézi.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal. Itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro. És sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

Nos hát kellemes és szép estét minden kedves Bitongyó rádió hallgatónak. Mondhatnám, hogy kedd este 8 órát ütött az óra, de nem kedd van, hanem péntek. Ez pedig így nem jelent mást, mint hogy megnyitjuk a kapunkat egy spontán music partira itt a Bitongyó rádióban. Jönnek sorban a 80-as, 90-es évek legnagyobb retro műszai, de nem feledkezek meg a mai kedvencekről sem. Tehát két óra tömény nosztalgia.

hogyha úgy tetszik és maradnátok, akkor maradhatok tovább is, majd meglátjuk. A szlogen nem változott, sok minden más is lesz majd a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Hát öveket bekapcsolni, Kocska Zoltán, Kézi vagyok, tartsatok velem. Hát hogy meddig, az majd kiderül.

A cseten pedig itt van velem egyenlőre Zsuzsi, Zorka, Tika, Szürke, Kisegér, Pista 67, Kata, Dutyi, Dili, Csámpás, Rozi, és itt van még Pinokkió kolléga is. És a következő dalt majd neki szánom, mivel ő volt a leköszönő műsorvezető. Hát így megérdemel egy dalt. És hát Csámpás Rozi is kérte egy nagyon szép dalt, majd valamit keresek neki, egy nagyon szép lassú felvételt.

0: Hát akkor kezdésnek ez volt az Angel Boy és az Olympus Night. És akkor most Pinocchio Zoli kolléga, figyelj jól, a második dal neked jön.
1: Olympus. Bitangyó Rádió.

Móriczkával beszélget az anyukája. Figyelj, Móriczka, megvettem neked az iskolához a tankönyveket. Nagyon drágák voltak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk. Erre Móriczka. Ígérem, anya, hozzájuk se nyúlok.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: A folytatásban 80-as évek. Das Modell.

Divide és a Kambodzsa. Na figyelem, kopogtatnak a mennyország kapuján. Szent Péter kikiált. Na mi az? Nem mi az, hanem ki az, fiacskám? Te jó ég, már megint egy tanárnő.

Hát akkor 20 óra 22-es perckor, vagy 23-as perckor jön egy dal a cseteseknek. Nagyon érdekes dal lesz.

És ha már küldtem a csetre, akkor úgy illik, hogy küldjek egyet a külsős hallgatóknak is. Hát akkor a következő dal szóljon nekik.

0: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
1: És akkor

Látom, hogy benézett kolléganőnk Little Lion is, aki még biciklivel tart éppen hazafelé. Remélem, hogy útközben kukoricaszárt is láttál.

0: Mitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Na kérem szépen, a folytatásban David Guetta és Shakira. Light the sky. Vagyis hát ez a dal címe.

Hát az volt David Guetta, és ki volt a másik Shakira? Light the Sky című daluk. Na csámpás, Rozi, figyelem! Jön a te dalod! Úgyhogy a következő dal csámpás Rozinak kérésre egy lassú felvétel. Hát én egy nagy kedvencemet fogom játszani, hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ha már, akkor már nekem is legyen valami.

0: Nos, hát egy nagy kedvencemet játszottam, és hát azért is játszottam, mert kérték. Úgyhogy Csámpás Rozi, szeretettel küldöm neked ezt a dalt, mivel kérted. Jaj, de jó név ez a Csámpás Rozi. Honnan szeritek? Na, a következő dal egy mashup lesz. Tehát a mashup arról szól, hogy két dal lesz egybe gyúrva, vagy több. Hát ebben a dalban kettő lesz összegyúrva. Két előadó, a Bronski Beat és Sandra.
1: Bitang jó rádió, ha jót akarsz magadnak. Welcome.

0: Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: Hát most nem kedd van, hanem péntek. És meglátom, hogy meddig maradtok. Addig maradok én is. Ez már DJ Lowly.

A DJ Lauli után pedig jön egy olyan dal, amelyet szoktam játszani néha, amikor is rock stílusban jönnek a popdalok.

Na figyelem, két parasztember beszélget. Te, szerintem az új szomszéd abszolút nem ért a mezőgazdasághoz. Miből gondolod? Hát egy hete elvetett a kertben a töpörgyűt, és most azt várja, hogy mikor kell ki a kis palac.

0: Bitangyó Rádió.
1: Is everybody on the floor? We put some energy in.
2: Nagy erőnk, nyomjuk meg!
1: I want to ask you something!

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Na, ez különleges lesz.

Mivel nem mondtam be a dal előadóját és a címét, akkor ezt most megteszem. A dal címe Egyptian Queen Dance. Az előadó pedig a Moonward Mouse.

Az előadó, kérem szépen, hölgyeim és uraim, Rozé, és az Apace. Nagyon nagy sláger volt ez, kérem szépen, ugye 2 évvel ezelőtt. No, nem ilyen stílusban, picit más stílusban. És akkor még ott volt vele Bruno Mars.

A hotel portán büszkén hirdeti a felirat. Itt angolul, németül, franciául, olaszul, spanyolul, portugálul is beszélnek. Betér egy magyarul tanuló japán turista, és megkísérli megérteni magát a feltüntetett nyelveken, de a recepciós csak értetlenül néz rá. Hát a végén kifakad és megkérdezi tőle magyarul. Végül is ki beszél itt maguknál feltüntetett nyelveken? Hát a vendégek

0: Bangaranga. És igen, ez volt Vortex is dara. A Music Party pedig folytatódik tovább a Crazy Sound-nal. Egy ismert dal, a Butterfly.
1: A lemezjátszók mögött Casey Kocska Zoltán.

0: Bitangyó Rádió.
1: Egy nagyon jó feldolgozásban. Michael Jackson.

Hát ez volt a Bidit és Michael Jackson dala feldolgozva, és van belőle még 3 perc 46 másodperc, úgyhogy nem fogom lejátszani a dalt. Ha gondolom, hogy unalmas lenne, igaz? Hanem helyette lejátszok egy másikat.

Ez egy elég érdekes feldolgozásban a Coco Jumbo. A Music Partyban a folytatás van Noah Tima, és a... Na, mindjárt megmondom, hogy mi lesz, csak azt mondja, hogy Bang, Bong, Boom, vagy mi a dal címe? Na mindegy, mindjárt meghallgatjuk. Miket tudnak kitalálni?

Egyébként a következő dalt majd Little Lion kolléganőmnek küldöm, aki teker a bicajjal. Úgyhogy Lion, vagyis Andi, ha hallod, akkor hallgass, majd neked küldöm a dalt.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Ez a Music Party.
1: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.

volt a Mr. Lonely és Rachel Santos egy feldolgozásban a The Different Story Peter Schilling-től. Hát Andikám, remélem, hogy tetszett.

0: Bitangyó Rádió.
1: A dalnak egyszerű címe van. Papaya.

0: Hát ezt a dalt valamikor Sandy Marton énekelte. People from Ibiza. Na most a következő dal egy 70-es évekbeli dal remixe lesz, amelyet majd Didi Jackson fog nekünk prezentálni. És ez pedig majd a Meteor Man. Magyarul pedig Meteor Man.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Didi Jacksonnak két nagyon nagy slágere volt. Ez volt az egyik. És az Automatic Lover volt a másik. És úgy döntöttem, hogy zen kedvéért most én le fogom játszani ezután a másik dalt is.

Pubunak pedig jó éjszakát kívánok. Hát remélem, hogy holnap nem megy munkába, mivel szombat van. Bárki tudja, én is járok szombaton.

A széke és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Odaszól a fiú az apjának. Te apa, nem kéne beljebb húzni a kaszát?

Yazoo. És ahogy zen írja, Elizo Moaye és Vince Clark. Ők ketten alkották akkoriban a Yazoo-t. A dal címe pedig Don't Go.

Na most a következő dalt hárman fogják prezentálni. Az egyik David Guetta, a másik Sean Paul, a harmadik pedig Sia. És a dal címe pedig Move Your Body.

0: lemezjátszók mögött. Kézi, Kocska Zoltán.
1: Na, mivel folytatom, az Shakira. És még aki ott van vele, az Burna Boy. És a dal címe Dai Dai.

És Tika is úgy döntött, hogy elfáradt. Én még nem fáradok, reggelig itt vagyok. Na jó, nem csak 11-ig. Hát Tika, én örülök, hogy eddig is bírtad.

0: Hát az volt a Dai Dai, Shakira és Burna Boy. Akkor duplázunk Michael Jacksonból, mit szóltok? Természetesen rock verzióban fog majd megszólalni a dal, mert már régen szólaltattunk meg rock zenét. Ez pedig majd a Billie Jean.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Na figyeljetek, az osztályvezető főorvos behívatja az elmebeteg ápoltat a szobájába. Nos, Kovács úr, ön teljesen meggyógyult, elhagyhatja az intézetet. Na mi az, nem is örül? Ha most minek örüljek, hogy tavaly még én voltam Napóleon, most meg csak Kovács Jenő leszek?

volt a Pink Voltage és Michael Jackson dala, a Billie Jean. Amivel folytatom, az Lady Gaga.

Egyébként csak szólok, hogy ma már 5 órát leszek adásban. Reggel 6:30-tól már voltam adásban 9-ig. Most meg újra. Úgyhogy amikor kedden nem vagyok, hát most kipótolom.

Az egyik szomszéd mondja a másiknak: a kutyád egész éjjel megállás nélkül ugatott. Ugye tudod, hogy ez a rossz jel, mert korai halált jelent? Valóban? Nem ismerem ezt a babonát. Vajon kinek a halálát jelentheti? A kutyádét, ha még ma éjjel is ugatni fogok.

22 óra 32-es perc van, 11 óráig vagyok itt veletek. Nem akarlak benneteket tovább fárasztani. Én még bírnám reggelig is akár. Én ilyenkor nagyon jól érzem magam.

szép a ház. Na, az utolsó poén jön tőlem nektek ma este. Két orvos beszélget. Mit szól hozzá, hogy így megszaporodtak az ikerszülések? Miért csodálkozik ezen? Ilyen közbiztonság mellett nem csoda, hogy már az újszülöttek sem mernek egyedül világra jönni.

Hölgyeim és uraim, a kijelzőn már 22:55 van, ami azt jelenti, hogy be fogom fejezni. Számomra nem maradt más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak. Hogy mikor leszek, azt nem tudom, majd ha olyanom lesz, akkor majd jelzem. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát, azok is, akik itt voltak a cseten. Név szerint pedig Zsuzsi, Zen, Szürke Kisegér, Liza, János, Csámpás, Rozi és Little Lion, valamint Pinocchio kollégám. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánjak. Vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Beat.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy a szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.